0: Ali Bara Mene.
1: Sola, Yumi Serano. Zai Vatandela. Kama vita mjubka na tenralu, selan vai. Manda babsa ktelu. Umetu ya tsaskan fanangu. Ari.